0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprelactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma indul Szerbiában a Vezes kipihenten elnevezésű nyári közlekedésbiztonsági kampány, amely arra figyelmezteti a sofőröket, hogy hosszabb úton két óránként ajánlott legalább 15 perces pihenőt tartani. A közlekedésbiztonsági ügynökség szerint a nyári hónapok a legveszélyesebbek. Tavaly júniusban, júliusban és augusztusban 128-an haltak meg az ország útjain. A szerb belügyminisztérium két új internetes csalásra figyelmeztette a polgárokat, amelyek SMS-ben és a Messenger alkalmazáson keresztül terjednek. Mindkét esetben az a cél, hogy a csalók személyes és pénzügyi adatokat szerezzenek meg a felhasználóktól. Több mint 600 millió euró értékű átfogó szociális intézkedés csomagot jelentett be Alexander Vučić. A szerb államfő elmondta, hogy egyszeri pénzbeli támogatást kapnak a nyugdíjasok, a szociális segélyben részesülők, a gyermeknevelési támogatásban részesülők és a veteránok, miközben egy évre csökkentik a rendszeres kezeléshez szükséges gyógyszerek árát is. Az alacsonyabb nyugdíjból élők számára üdülési utalványokat biztosítanak, emellett új mobil rendelőket és gyógyszertárakat is létrehoznak az ország több településén. A szerbiai, észak-macedóniai, montenegrói és bosznia-hercegovinai fuvarozói egyesületek újabb közös levélben kérik az Európai Bizottságot, hogy augusztus 10-ig kínáljon elfogadható, legalább átmeneti megoldást a hivatásos teherautó sofőrök schengeni tartózkodási korlátozásaira. A fuvarozók szerint a 90-180 napos szabály a gyakorlatban ellehetetleníti a munkájukat. 5 ember életét vesztette, több másik pedig megsebesült, amikor egy támadó lövöldözni kezdett a Hamburgtól 45 kilométerre nyugatra fekvő városban egy napközi mellett. A helyi hatóságok délután 3:42-kor erősítették meg a merénylet hírét, hozzáfűzve, hogy két gyanúsítottat, köztük a támadót elfogták. Indítékról egyelőre semmit sem tudni. A paragvai válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-re legyőzte a német csapatot hétfőn, a labdarúgó világbajnokság 8-at döntőbe jutásért rendezett bostoni mérkőzésén. A legutóbb 4. marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 3-2-re legyőzte a holland csapatot hétfőn, a labdarúgó világbajnokság 8-at döntőbe jutásért rendezett monterrei mérkőzésén. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 39, este 29 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info: 062 80 45 769. 16:30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Acoustrings, Rokovnik, Ex-Urok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig aratóünnepség. Rekreációs központ, 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya, 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya, 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-tól 15 óráig marhapörkölt főzőverseny. Info: 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ, 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

Tisztelt polgárok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése alapján a következő néhány napra vörös meteorológiai riasztás van érvényben a várható rendkívül magas levegőhőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást reggel 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helységeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletvesztés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. A helyi önkormányzat felhívja valamennyi polgárt, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Nálunk mindent megtalál. Kitelt DOO szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite DOO szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon Adán a Vadvirág hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmasszazs@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

0: Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!
1: 107,7 Adai Rádió.

És az égen a jó Isten, ha tudná, hogy mit tegyen, hogy maradjon, vagy menjen.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma indul Szerbiában a Vezes kipihenten elnevezésű nyári közlekedésbiztonsági kampány, amely arra figyelmezteti a sofőröket, hogy hosszabb úton 2 óránként ajánlott legalább 15 perces pihenőt tartani. A közlekedésbiztonsági ügynökség szerint a nyári hónapok a legveszélyesebbek. Tavaly júniusban, júliusban és augusztusban 128-an haltak meg az ország útjain. A szerb belügyminisztérium 2 új internetes csalásra figyelmeztette a polgárokat, amelyek SMS-ben és a Messenger alkalmazáson keresztül terjednek. Mindkét esetben az a cél, hogy a csalók személyes és pénzügyi adatokat szerezzenek meg a felhasználóktól. Több mint 600 millió euró értékű átfogó szociális intézkedés csomagot jelentett be Alexander Vučić. A szerb államfő elmondta, hogy egyszeri pénzbeli támogatást kapnak a nyugdíjasok, a szociális segélyben részesülők, a gyermeknevelési támogatásban részesülők és a veteránok, miközben egy évre csökkentik a rendszeres kezeléshez szükséges gyógyszerek árát is. Az alacsonyabb nyugdíjból élők számára üdülési utalványokat biztosítanak, emellett új mobil rendelőket és gyógyszertárakat is létrehoznak az ország több településén. A szerbiai, észak-macedóniai, montenegrói és bosznia-hercegovinai fuvarozói egyesületek újabb közös levélben kérik az Európai Bizottságot, hogy augusztus 10-ig kínáljon elfogadható, legalább átmeneti megoldást a hivatásos teherautó sofőrök schengeni tartózkodási korlátozásaira. A fuvarozók szerint a 90-180 napos szabály a gyakorlatban ellehetetleníti a munkájukat. 5 ember életét vesztette, több másik pedig megsebesült, amikor egy támadó lövöldözni kezdett a Hamburgtól 45 kilométerre nyugatra fekvő városban egy napközi mellett. A helyi hatóságok délután 3:42-kor erősítették meg a merénylet hírét, hozzáfűzve, hogy 2 gyanúsítottat, köztük a támadót elfogták. Indítékról egyelőre semmit sem tudni. A paragvai válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-re legyőzte a német csapatot hétfőn a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásért rendezett bosztoni mérkőzésén. A legutóbb 4. marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 3-2-re legyőzte a holland csapatot hétfőn a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásért rendezett monterrei mérkőzésén. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 39, este 29 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47. Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovelló kezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag, növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: start to fight. When you think I've had enough, I start to bite. I'm gonna prove the whole world wrong tonight. This is for the underdog, underdog.
1: Hey, oh, let's go!
2: Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít.
1: Hey!
2: Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

Eladó sárga barack Adán az Univerexport üzletnek által a Gyümölcsösben a főút mellett. Telefonszám 069 48 15 389.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma indul Szerbiában a Vezes kipihenten elnevezésű nyári közlekedésbiztonsági kampány, amely arra figyelmezteti a sofőröket, hogy hosszabb úton 2 óránként ajánlott legalább 15 perces pihenőt tartani. A közlekedésbiztonsági ügynökség szerint a nyári hónapok a legveszélyesebbek. Tavaly júniusban, júliusban és augusztusban 128-an haltak meg az ország útjain. A szerb belügyminisztérium 2 új internetes csalásra figyelmeztette a polgárokat, amelyek SMS-ben és a Messenger alkalmazáson keresztül terjednek. Mindkét esetben az a cél, hogy a csalók személyes és pénzügyi adatokat szerezzenek meg a felhasználóktól. Több mint 600 millió euró értékű átfogó szociális intézkedés csomagot jelentett be Alekszandar Vučić. A szerb államfő elmondta, hogy egyszeri pénzbeli támogatást kapnak a nyugdíjasok, a szociális segélyben részesülők, a gyermeknevelési támogatásban részesülők és a veteránok, miközben egy évre csökkentik a rendszeres kezeléshez szükséges gyógyszerek árát is. Az alacsonyabb nyugdíjból élők számára üdülési utalványokat biztosítanak, emellett új mobil rendelőket és gyógyszertárakat is létrehoznak az ország több településén. A szerbiai, észak-macedóniai, montenegrói és bosznia-hercegovinai fuvarozói egyesületek újabb közös levélben kérik az Európai Bizottságot, hogy augusztus 10-ig kínáljon elfogadható, legalább átmeneti megoldást a hivatásos teherautó sofőrök schengeni tartózkodási korlátozásaira. A fuvarozók szerint a 90-180 napos szabály a gyakorlatban ellehetetleníti a munkájukat. 5 ember életét vesztette, több másik pedig megsebesült, amikor egy támadó lövöldözni kezdett a Hamburgtól 45 kilométerre nyugatra fekvő városban egy napközi mellett. A helyi hatóságok délután 3:42-kor erősítették meg a merénylet hírét, hozzáfűzve, hogy 2 gyanúsítottat, köztük a támadót elfogták. Indítékról egyelőre semmit sem tudni. A paragvai válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-re legyőzte a német csapatot hétfőn a labdarúgó világbajnokság 8-at döntőbe jutásért rendezett bosztoni mérkőzésén. A legutóbb 4. marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 3-2-re legyőzte a holland csapatot hétfőn a labdarúgó világbajnokság 8-at döntőbe jutásért rendezett monterrei mérkőzésén. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 39, este 29 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: Zone.
1: Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program. Július 3. péntek. Korzó 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Akustrings, Rokovnik, Exurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ, 9-től 12 óráig, Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya, 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya, 21-től 3 óráig, koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-tól 15 óráig marhapörkölt főzőverseny. Info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

senki sem bánik. Tisztelt polgárok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése alapján a következő néhány napra vörös meteorológiai riasztás van érvényben a várható rendkívül magas levegő hőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást reggel 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helységeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletvesztés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. A helyi önkormányzat felhívja valamennyi polgárt, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag, növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág Hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmassage.gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

0: Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!
1: 107,7 Adai Rádió.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma indul Szerbiában a Vezes kipihenten elnevezésű nyári közlekedésbiztonsági kampány, amely arra figyelmezteti a sofőröket, hogy hosszabb úton két óránként ajánlott legalább 15 perces pihenőt tartani. A közlekedésbiztonsági ügynökség szerint a nyári hónapok a legveszélyesebbek. Tavaly júniusban, júliusban és augusztusban 128-an haltak meg az ország útjain. A szerb belügyminisztérium két új internetes csalásra figyelmeztette a polgárokat, amelyek SMS-ben és a Messenger alkalmazáson keresztül terjednek. Mindkét esetben az a cél, hogy a csalók személyes és pénzügyi adatokat szerezzenek meg a felhasználóktól. Több mint 600 millió euró értékű átfogó szociális intézkedés csomagot jelentett be Alekszandár Vučić. A szerb államfő elmondta, hogy egyszeri pénzbeli támogatást kapnak a nyugdíjasok, a szociális segélyben részesülők, a gyermeknevelési támogatásban részesülők és a veteránok, miközben egy évre csökkentik a rendszeres kezeléshez szükséges gyógyszerek árát is. Az alacsonyabb nyugdíjból élők számára üdülési utalványokat biztosítanak, emellett új mobil rendelőket és gyógyszertárakat is létrehoznak az ország több településén. A szerbiai, észak-macedóniai, montenegrói és bosznia-hercegovinai fuvarozói egyesületek újabb közös levélben kérik az Európai Bizottságot, hogy augusztus 10-ig kínáljon elfogadható, legalább átmeneti megoldást a hivatásos teherautó sofőrök schengeni tartózkodási korlátozásaira. A fuvarozók szerint a 90-180 napos szabály a gyakorlatban ellehetetleníti a munkájukat. 5 ember életét vesztette, több másik pedig megsebesült, amikor egy támadó lövöldözni kezdett a Hamburgtól 45 kilométerre nyugatra fekvő városban egy napközi mellett. A helyi hatóságok délután 3:42-kor erősítették meg a merénylet hírét, hozzáfűzve, hogy két gyanúsítottat, köztük a támadót elfogták. Indítékról egyelőre semmit sem tudni. A paragvai válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-re legyőzte a német csapatot hétfőn a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásért rendezett bosztoni mérkőzésén. A legutóbb 4. marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 3-2-re legyőzte a holland csapatot hétfőn a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásért rendezett monterrei mérkőzésén. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 39, este 29 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodukt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

0: Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

0: komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrend, orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.
1: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. It's so lovely when it's sunny.

Nálunk mindent megtalál. Kitelt DUU szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite DUU szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili, ADA. Dósa András utca, 35A.

0: Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Transdeo, Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.
1: Akinek fáj még az is velem marad, neki minden a szabad ő a sodró. Szerelem a hirtelen harag, a szív beleszakad, ahogy megbánt.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

Eladó sárga barack Adán az Univerexport üzletnek által a Gyümölcsösben a Főút mellett. Telefonszám 069 48 15 389.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma indul Szerbiában a Vezes kipihenten elnevezésű nyári közlekedésbiztonsági kampány, amely arra figyelmezteti a sofőröket, hogy hosszabb úton két óránként ajánlott legalább 15 perces pihenőt tartani. A közlekedésbiztonsági ügynökség szerint a nyári hónapok a legveszélyesebbek. Tavaly júniusban, júliusban és augusztusban 128-an haltak meg az ország útjain. A szerb belügyminisztérium két új internetes csalásra figyelmeztette a polgárokat, amelyek SMS-ben és a Messenger alkalmazáson keresztül terjednek. Mindkét esetben az a cél, hogy a csalók személyes és pénzügyi adatokat szerezzenek meg a felhasználóktól. Több mint 600 millió euró értékű átfogó szociális intézkedés csomagot jelentett be Alexander Vučić. A szerb államfő elmondta, hogy egyszeri pénzbeli támogatást kapnak a nyugdíjasok, a szociális segélyben részesülők, a gyermeknevelési támogatásban részesülők és a veteránok, miközben egy évre csökkentik a rendszeres kezeléshez szükséges gyógyszerek árát is. Az alacsonyabb nyugdíjból élők számára üdülési utalványokat biztosítanak, emellett új mobil rendelőket és gyógyszertárakat is létrehoznak az ország több településén. A szerbiai, észak-macedóniai, montenegrói és bosznia-hercegovinai fuvarozói egyesületek újabb közös levélben kérik az Európai Bizottságot, hogy augusztus 10-ig kínáljon elfogadható, legalább átmeneti megoldást a hivatásos teherautó sofőrök schengeni tartózkodási korlátozásaira. A fuvarozók szerint a 90-180 napos szabály a gyakorlatban ellehetetleníti a munkájukat. 5 ember életét vesztette, több másik pedig megsebesült, amikor egy támadó lövöldözni kezdett a Hamburgtól 45 kilométerre nyugatra fekvő városban egy napközi mellett. A helyi hatóságok délután 3:42-kor erősítették meg a merénylet hírét, hozzáfűzve, hogy két gyanúsítottat, köztük a támadót elfogták. Indítékról egyelőre semmit sem tudni. A paragvai válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-re legyőzte a német csapatot hétfőn a labdarúgó világbajnokság 8-at döntőbe jutásért rendezett bosztoni mérkőzésén. A legutóbb 4. marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 3-2-re legyőzte a holland csapatot hétfőn a labdarúgó világbajnokság 8-at döntőbe jutásért rendezett monterrei mérkőzésén. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 39, este 29 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Nálunk mindent megtalál. Kitelt DUU szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite DOO szövetkezet ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: a pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma indul Szerbiában a Vezes kipihenten elnevezésű nyári közlekedésbiztonsági kampány, amely arra figyelmezteti a sofőröket, hogy hosszabb úton 2 óránként ajánlott legalább 15 perces pihenőt tartani. A közlekedésbiztonsági ügynökség szerint a nyári hónapok a legveszélyesebbek. Tavaly júniusban, júliusban és augusztusban 128-an haltak meg az ország útjain. A szerb belügyminisztérium 2 új internetes csalásra figyelmeztette a polgárokat, amelyek SMS-ben és a Messenger alkalmazáson keresztül terjednek. Mindkét esetben az a cél, hogy a csalók személyes és pénzügyi adatokat szerezzenek meg a felhasználóktól. Több mint 600 millió euró értékű átfogó szociális intézkedés csomagot jelentett be Alexander Vučić. A szerb államfő elmondta, hogy egyszeri pénzbeli támogatást kapnak a nyugdíjasok, a szociális segélyben részesülők, a gyermeknevelési támogatásban részesülők és a veteránok, miközben egy évre csökkentik a rendszeres kezeléshez szükséges gyógyszerek árát is. Az alacsonyabb nyugdíjból élők számára üdülési utalványokat biztosítanak, emellett új mobil rendelőket és gyógyszertárakat is létrehoznak az ország több településén. A szerbiai, észak-macedóniai, montenegrói és bosznia-hercegovinai fuvarozói egyesületek újabb közös levélben kérik az Európai Bizottságot, hogy augusztus 10-ig kínáljon elfogadható, legalább átmeneti megoldást a hivatásos teherautó sofőrök schengeni tartózkodási korlátozásaira. A fuvarozók szerint a 90-180 napos szabály a gyakorlatban ellehetetleníti a munkájukat. 5 ember életét vesztette, több másik pedig megsebesült, amikor egy támadó lövöldözni kezdett a Hamburgtól 45 kilométerre nyugatra fekvő városban egy napközi mellett. A helyi hatóságok délután 3:42-kor erősítették meg a merénylet hírét, hozzáfűzve, hogy 2 gyanúsítottat, köztük a támadót elfogták. Indítékról egyelőre semmit sem tudni. A paragvai válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-re legyőzte a német csapatot hétfőn a labdarúgó világbajnokság 8. döntőbe jutásért rendezett bosztoni mérkőzésén. A legutóbb 4. marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 3-2-re legyőzte a holland csapatot hétfőn a labdarúgó világbajnokság 8. döntőbe jutásért rendezett monterrei mérkőzésén. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 39, este 29 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

0: A radicsevégy paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Kitelt DOO szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite DOO szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

0: kiben bízok, mert a világ hideg.
1: Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

eladó sárga barack Adán az Univerexport üzletnek által a Gyümölcsösben a főút mellett. Telefonszám 069 48 15 389. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma indul Szerbiában a Vezes kipihenten elnevezésű nyári közlekedésbiztonsági kampány, amely arra figyelmezteti a sofőröket, hogy hosszabb úton 2 óránként ajánlott legalább 15 perces pihenőt tartani. A közlekedésbiztonsági ügynökség szerint a nyári hónapok a legveszélyesebbek. Tavaly júniusban, júliusban és augusztusban 128-an haltak meg az ország útjain. A szerb belügyminisztérium 2 új internetes csalásra figyelmeztette a polgárokat, amelyek SMS-ben és a Messenger alkalmazáson keresztül terjednek. Mindkét esetben az a cél, hogy a csalók személyes és pénzügyi adatokat szerezzenek meg a felhasználóktól. Több mint 600 millió euró értékű átfogó szociális intézkedés csomagot jelentett be Alexander Vučić. A szerb államfő elmondta, hogy egyszeri pénzbeli támogatást kapnak a nyugdíjasok, a szociális segélyben részesülők, a gyermeknevelési támogatásban részesülők és a veteránok, miközben egy évre csökkentik a rendszeres kezeléshez szükséges gyógyszerek árát is. Az alacsonyabb nyugdíjból élők számára üdülési utalványokat biztosítanak, emellett új mobil rendelőket és gyógyszertárakat is létrehoznak az ország több településén. A szerbiai, észak-macedóniai, montenegrói és bosznia-hercegovinai fuvarozói egyesületek újabb közös levélben kérik az Európai Bizottságot, hogy augusztus 10-ig kínáljon elfogadható, legalább átmeneti megoldást a hivatásos teherautó sofőrök schengeni tartózkodási korlátozásaira. A fuvarozók szerint a 90-180 napos szabály a gyakorlatban ellehetetleníti a munkájukat. 5 ember életét vesztette, több másik pedig megsebesült, amikor egy támadó lövöldözni kezdett a Hamburgtól 45 kilométerre nyugatra fekvő városban egy napközi mellett. A helyi hatóságok délután 3:42-kor erősítették meg a merénylet hírét, hozzáfűzve, hogy két gyanúsítottat, köztük a támadót elfogták. Indítékról egyelőre semmit sem tudni. A paragvai válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-re legyőzte a német csapatot hétfőn a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásért rendezett bosztoni mérkőzésén. A legutóbb 4. marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 3-2-re legyőzte a holland csapatot hétfőn a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásért rendezett monterrei mérkőzésén. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 39, este 29 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár, info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek, Acoustrings, Rokovnik, Ex-Jurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség, rekreációs központ 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigé. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.
1: Te álmodj, nekem ébrednem kell. Elmegyek, elutazom. Nincs jegyem, rossz napon, rossz vagonon. Az ablakra eső függönyül, ha a szívem elszenderül, ha se

Tisztelt polgárok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése alapján a következő néhány napra vörös meteorológiai riasztás van érvényben a várható rendkívül magas levegő hőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást reggel 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helységeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletvesztés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. A helyi önkormányzat felhívja valamennyi polgárt, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág Hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmasszazs@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: 107,7 MHz FM stereo, radio.
1: Ad. 107.7 FM.

Oh,

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7.

0: This is Mega Switch Up.
1: Switch up. Switch up.